0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL. A Bitangyó Rádióban. Ami belefér. XIL. A Bitangyó

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztértű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene.

0: Rádió. A 80-as.
1: A 90-es évek.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: De szarul nézel ki. Minden rendben van?

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Az életemet, tudom, hogy te vagy az a lány, aki engem megért. Köszönöm a hitet, hálás vagyok mindenért. Hidd el, megéri, mert élem veled az életemet. Tudom, hogy te vagy az a lány, aki engem megért.

0: fans of modern talking.
1: Hogy mi az igazi klubzene? Figyelj csak!

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió. Mi?

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itangyú Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.
3: Juanita came to me last night and

És most korrigálnék valamit. Lunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

0: zavargat. Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Na hát sziasztok mindenkinek, csodaszép délutánt kívánok! A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. 14 órától 16 óráig leszek veletek. Ahogy megszokhattátok, imádkozni fogunk az adásom előtt, ígérem, hogy lesz miért. És aki nagyon imádkozni akar, az teheti utána is. Egészen reggelig, csak az már nem itt lesz a rádión.

Elsőként szeretném köszönteni az én gyönyörű szépséges kicsi lánygámat, aki éppen itt van nálam. És nem nagyon hall, de azt mondta, hogy hello,

Aztán nézzük, hogy kik vannak itt, kiket tudok köszönteni. Nézzük visszafelé, itt van a mi Zsuzsink, velünk van Nefertiti, itt van az én Mária barátnőm, itt van az én földém, a maskuránk, itt van Bubu is, aki már beírta, hogy ámen, velünk van Biborkánk is, van két droidunk, és vannak külsős hallgatók is. Mindenkinek nagyon szép délutánt, jó szórakozást kívánok!

0: a mikrofonnál most. Mókuska!
1: Amúgy én szerettem a fogyatékosokat, veled is milyen jól kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy...

után megráztuk a rongyot, már megyünk is tovább egy nagyon jó kis felvétellel. Érkezik a 90-es évek seggje. És szerintem mindenki ismeri a zenét. Én mondjuk most hallottam másodjára, de nem baj. Nagy rádiós.

Szabadsági a 90-es évekből, és ahogy látom, pörög a chat. És igen, jól írjátok, de látjátok, itt is vagyok, ott is vagyok, mindenhol ott vagyok. Most pedig a 90-es évek, akkor érkezzen Cosmix. És Cosmix a házban. Átadtam neki, köszönni szépen mindenkinek.

és a 90-es évek, még most is maradunk. 1993-nál, amikor is Robbie Williams elkövette azt a dolgot, hogy megénekelte a Millennium című zenét. Hogy hogy sikerült, ez bizonyítja azt is, hogy azóta is hallhatjuk mindenfelé, itt nálunk a Bitangyón is fogjátok most.

0: üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.
1: És nem vagyok ott, én viszont itt vagyok, ragyogok. Mint a fekete szurok, pont úgy. Már itt is van nekünk David Guetta. És szó mindenkinek, aki szereti. Na és azoknak is, akik nem, szeressétek meg, mert tőlem van.

hozok nektek egy különlegességet, bár nem annyira különlegesség, mert hogy ismerhetitek. Két előadó külföldiából. Már itt is van nekünk a Queen és David Bowie.

Közben beírt a Katánk a chat falunkra, hogy kérem szépen a palacsinta dalt Maskurának. Na látod, Kata, tudod te, hogy kell szépen kérni. A Queen és David Bowie után érkezik Maskura palacsinta dalat.

És akkor már nézzük is, hogy milyen névnap van. Ma 2026. 8. hó 8-a László nap van. Szláv eredetű férfi név a László, a jelentése hatalom és dicsőség. Kedves László, itt a köreinkben nagyon boldog névnapot kívánunk nektek!

máskorra figyelj, hozok neked egy jó kis zenét. Illetve nem egy lesz benne, hanem több.

időközben megérkezett hozzánk horgász is. És vele együtt érkezik a padödő, és jönnek azok a bizonyos úttörő dalok.

0: szólsz.
1: Na most kurán, megtaláltam neked a zenét, mit szólsz? Jusson eszedbe padödő, hogyha szeretnéd hallani, akkor azt mondd, hogy padödő, és így meg fogom találni. 2026-os zene helyett 2016 arasával megyünk tovább, és mellette lesz Helena is. És egy brokis angyal, ahogy én szoktam mondani. Nem ugye tudjuk, hogy ő a Broken Angel, és 14 óra 40 perc van.

mondtam, hogy 2026-os, hiszen ez egy feldolgozás. Hanem, amit csak tudok, hogy nem, de az biztos.

Ez volt a Rás és Elena, és egy 20-hány perces mixet kaptatok tőlem, de mindjárt ezt itt lekeverjük, és erre leállítottam az egészet, nagyon ügyes vagyok, nem baj. Már megyünk is tovább, itt van nekünk Gigi D'Agostino,

folytatásban egy nagyon kedves kérésnek teszek eleget, ugyanis Maskura írt rám, hogy a következő számot a gyermekednek küldjük, és köszönjük, hogy itt van velünk. Na hát, az én Viki mit ül mellettem, és elárulta, hogy mi a mostani egyik kedvence. Már érkezik is Metzger Victoria, Nagy Bogi és Miss Mood, és tőlük az Éden.

Köszönjük szépen a zenét! És már megyünk is tovább. A buli, akkor legyen buli, már itt is van nekünk a kerozin. És a jó kis Megamix lettek tőlem. Közben sok szeretettel köszöntöm a Wolfit, aki beköszönt az egyik helyen.

Maskuránk azt írja, hogy jó kis zene, és közben akkor nézzük, hogy kik is lesznek még a mai nap folyamán adásban. Tehát én leszek 16 óráig. 16 órától 16-tól 18-ig fogadjátok sok szeretettel G-Belent és a Retrót, aztán 18-tól 20 óráig érkezik a kis oroszlánunk és a Hevesen vegyesen. Maradjatok velünk, csatlakozzatok hozzánk, ez itt a Bitang Jó Rádió.

ő volt a... A kerozin és egy jó kis megamix tőle, közben pedig átgurultunk a második órámba, 15 óra 2 perckor megyünk tovább, és hozok egy újabb 90-es évekbeli zenét. Ez lesz az Eiffel 65 és a Move Your Body. És közben már a chatfalon dobja be a Zsuzsi a nagyon jó kis gifet, és azt írja nekem, hogy vihetett, hát nem mertem odaírni, egyébként a gif már nekem megvan, köszönöm szépen. Ezelőtt 3 évvel loptam valahonnan. De hát ugye, aki itt van a Bitang Jó Rádión, tudja, hogy ami él és mozog, és nincsen leszögezve, ez nincsen lebetonozva, úgy szoktuk mondani, azt visszük, lopjuk.

Gyorsan belenézünk az időjárásba, 2028. 8-on, 8-a van, megnézzük, hát a mait már nagyon nem kell megnézni, a lényeg az, hogy délután 32 fok körül alakul a hőmérsékletünk, viszont a vasárnapra ránézünk, vasárnap a napsütésén lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugati, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk széllökése. Hajnalra sokfelé felfrissul a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az éjszakai völgyekben, illetve az északi völgyekben lehet a leghidegebb. Napközben 30 és 35 fok között mérhetünk. Szóval hallottunk olyat, hogy elmegy a kupola. Már ez a kupola. Elméletileg ez volt a második, de nem megy el a kupola, hanem marad.

nagyon felkapott zenével megyünk tovább. És szeretjük is itt a Bitangyó Rádión. Szóljon az a zene most Zsuzsinak, aki nekem nagyon szívesen adogatja a gifeket. Remélem szereted a zenét, ez lesz a... rögtön mondom, Big Boom!

Tehát, ahogy én beszélgetek azért közben a Wolfival, elküldte nekem Maskurának a legújabb dalát. Bár én is megkaptam, csak nem töltöttem még le, de most ő átküldte. Ez a nyolc túcsiért. Köszönöm szépen, Wolfi.

Hát mit mondjak, ez is szuper jó lesz. És már megyünk is tovább Jennifer Lopez-zel. Pitbull-on. És ez már az... On the floor, egy kicsit máshogy.

Azt írja a maskuránk fent a chat falon, hogy ó, tiszta, világsztár vagyunk már. Igen, amit Csúsi csinált, nagyon jó volt. Erre azt írja a Wolfi nekem, hogy mára megvolt a csúcspont. Icefear. Ismerős, ugye?

szabad fel. Egy hazai előadóval megyünk tovább, ő már itt Filó. És az élem az álmaim, 15 óra 20 perckor. Most kuránk azt írja Csatfalon, hogy és még nem hallott a Wolfi a kívánságomat. Behaltam rajta, azt írja.

0: Nagyon gondolkodtam rajta, hogy a következő zenét leadjam, de még nem mutattam meg nektek, és nagyon itt van nekem. És nagyon-nagyon le akarom adni. Érkezik zenével, remixbe a gyász, meg a szenvedés.
1: Füstös utca, hideg éjjelen, gyász meg a szenvedés, ez lett az életem.
0: Jó kis regibe toljuk.

0: szeretsz élni. A jó Istent kérem, hogy már megdögöljek. A jó Istent kérem, hogy már...
1: Csodálatos zene, azt mondja, a jó Istent kérem, hogy már megdögöljek. Lapozunk is tovább, nem megyünk bele a gyászba meg a szenvedésbe. 2026 Dr. Albi bácsi játszom nektek. It's my life, egy kicsit máshogy. Tribal Electro Remixben kapjátok tőlem most.

Ő volt az It's My Life Dr. Albi bácsi szájából, hallhattuk egy kicsit máshogy. 15 óra 30 perckor pedig azt mondom, hogy menjünk tovább, és jöjjön egy kis UB40. Jó kis reggizen ezen a csodálatos délutánon, amikor besül a seggünk is. De ez olyan jó, mert nyár van. Mondjuk valakinek, de nem nekünk, aztán nézzünk fel a chatfalra. Megérkezett hozzánk a kis oroszlánunk, azt írja nekünk, hogy klassz, Andit, köszönöm szépen, mert bezengtelek téged is, hogy ma leszel. Érezd jól magad, te is!

Hát igen, Maskur, ezt szoktam mondani, az én oteszom, hogy még jó, hogy nem esik a hó, kinek lenne kedve ebbe a melegbe lapátolni. Ami ugye ő is itt van ám a háttérben. Itt beszélgettünk így hárman a kicsi lányommal, aki nem olyan kicsi már, de nekem ő mindig kicsi marad. De sajnos készülődik is lassan. Pont annyit tud itt lenni velem, amennyit adásba tudok veletek lenni, de szépen megosztózkodtatok rajtam, vagy mi.

Úgy szoktunk mi is a teszommal egyébként hullámozni. Na, közben akkor azt írja a maskura, igen. Ja, és akkor vissza a teszomtól, hogy pusza a nényének és jó papónak, azt mondja. Amúgy szerettem volna egy sört küldeni jó papának, de nem találtam, így pizza lett. Hát, hogyha szeretitek, amúgy azt sütöttem két jó pizzát. És egy kis kerozin nektek. És akkor ez ugyanaz a kerozin, ami már volt, úgyhogy már nem is kerozin, hanem kopi konha és a tordas.

0: augusztus volt.
1: És már itt is van nekünk.
0: A pillantás megtörtént.
1: A Hip Hop Boys. És a ragadom, dagadom, dagadá.

Na és én közben fájdalmas búcsút vettem az én kicsi szépségemtől. Az este hangulatát. És ilyenkor jön az a nagyon-nagyon rossz érzés. Főleg, hogy jövő héten repülnek. És a zene, amit szoktam ilyenkor hallgatni, nem túl vidám. Ez a forró könnyek.

Látod, ez azt mondja, hogy neki lehet most kéregetni, mert egy Szabin van. Hát ez még a kijárós hétvége. Aztán jövő héten a Szabi. Utána meg megint úgy három nap. Höpögés és egyéb dolgok után itt vagyok újra a mikrofon mögött, Mókuska. Nem könnyű megszólalni ilyenkor. Na de ő már itt Flipper öcsi és a Bambina. Nagyon szeretem. A következő zene pedig Anteszon kérésére fog felcsendülni itt a Bitang jó rádióban.

És ugye senki nem felejti el, hogy 16 órától 18 óráig érkezik hozzátok Gévelen. 18 órától 20-ig pedig velünk lesz a kis oroszlánunk. Hevesen, vegyesen, lehetne jegesen is, hogy legalább lehűlne egy kicsit az idő. Nálunk nem akar. Tehát, ahogy mondtam, a következő pár percben a tesz kérésére fog jönni egy zene.

0: Megállt egy jó felicsita. Szonté la menzó lát felicsita. Super Mario, velkünk derinál felicsita. Felicsita. Felicsita. Felicsita. Génial bien plus, mais il y a que de mieux là, chez Pascal Pécheva. Et la piogue est serrée, donc qui est en train de la Felicita. Et la brasse à la Lucie, elle fait la fin face. Felicita,
1: Felicita. Na és akkor nézzük, hogy a mi maskuránk valamelyik nap mit mondott nekem.
2: Szia, maskura 67 vagyok, szeretnék kérni egy jó kis zenét, tudod, olyan diundizsum.
1: Hát diundisun. Maskurát hallhattátok.

Eszembe jutott valami a Mambo Leo-ról, akár lehetne az is, hogy Mambo Bimbo. Hát de Bimbo, figyelj! Ez az, Bimbo, Bimbo, Bimbo!

és akkor eljött a búcsú pillanata, bimbóztunk is egy egészen picikét így a végére. És eljött a búcsú pillanata, az azt jelenti, hogy a mai adásunknak vége, de nem menjetek sehová, hiszen érkezik Gévelen. 16-tól 18-ig, 18-tól pedig 20-ig érkezik hozzátok a kis oroszlánunk. Szuper jó zenékkel mind a ketten. A továbbiakban egy csoda szép délután, estét kívánok, jó éjszakát, meg mindent, amit szeretnétek. Hogy mikor leszek legközelebb csütörtökön. Csók a családnak! Én is elmegyek vagánynak. Ha kellek, majd megtalálnak.

Nekünk a családnak elment a hazánynak. Nekünk a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Sziasztok!

Jó estét! Jó szur... Már nem azt mondtam, hogy jó reggel. Még jó, hogy én hosszan kinyújtottam a jót, és eljutott a tudatomig, hogy nem, még nem reggel van, még bizony szombat este van, 18 óra. 5 perc, 2026. 0808, augusztus 8. Köszönöm szépen Gébelennek az előttem lévő fantasztikus két órát. Neked jó pihenést kívánok, illetve köszönjük Muk.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó rádió chat falán az egybeülteket. Tikát, Szürke Kisegeret, Suncorgót, Pistát, Nefertitit, Maskulát, Csampás Rozit, Bubut, a két robotunkat, Atut, Ditut és

illetve az előttem lévő műsorvezető kollégát Gébelen is itt van még velünk, ha teheted, akkor tarts velünk még egy kicsit, aztán jó pihenést, csodaszép szombatestét kívánok neked, és természetesen várunk holnap vissza ide a mikrofon mögé. Pinkkel kezdtük ezt a mai kora estét. Hát bizony én csuda klassz lemezeket szereztem be a mai napon is. Nem sokat, de az legalább.

Nagyon szépen köszönöm a Bitangyó Rádió chat falán mindazoknak, akik jó adású műsorvezetést kívántak nekem. Csodaszép estét, jó zenehallgatást, Bitangyó kikapcsolódás.

Itt van velünk Mókuska is, aki a medencéből hallgatunk, írta nekem. Köszönöm szépen, akkor hallottad, hogy megköszöntem a műsorodat. Jó pihenés, jó lazulgatás, jó hűsölés, jó pancsolás. És csoda szép estét nektek, puszi ölelés. Minket küldtük Tündérnek a Bibis ujjára, de remélem, hogy lassan végez a konyhába, amit katasztrófa övezetté nyilvánította Kebesen. Mert a lány nekiállt mindenféle csalamádét és finomságot befőzni. Ha teheted, akkor várunk szeretettel a chatfalon. És itt van velünk Musukám is, jó műsorban.

azt írt a Tika, hogy nyugodtan lemezezzek Les, már is szurkodja a Voodoo babámat, biztos lesz Baki. Már ide érzem, nem hiába nem váltottam még át. Itt van velünk Hegedűs Juditkám, és hűvös délután csodásodit kívánok, kedves kis oroszlán, mindenkinek jó hallgatózást, puszjölelés, köszönjük szépen, és itt van velem Kaszajkám, és kellemes szép korestét, vidám, mosolygós műsorvezetést kívánok, ehhez mindenkinek remek hangulatot, puszi, puszjölelés, oda is!

0: egészen új dalocska 2026-os. Shakira.
1: Bithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
2: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
3: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
0: Szóval Shakira és Justin Biebert hallhattátok az előző pár percben. Na tudjátok, egy proszekót mindenkinek, jó? Főleg a medencéseknek, a medencében tök jó dolog proszekót, így szerintem. És képzeljétek, én már azt is tudom, hogy majd a medencében gumikacsáv

És Tika írja a cseten, a csalamádéba se új begy, sem vér nem kell. Szerintem ebbe sem nem jól csinálják. Nem szokás, ott sem. Hát én ennél keményebb voltam, mert én mondtam neki, hogy szamárú sem jó bele.

DJ Galam. DJ Cat. Summer is calling. Bitongo Radio.

Kedves tündér, azt az aperolt, amit nyitunk, azzal már nem kell csinálni semmit, az egy aperolt spicc volt, ami már így bekeverve van. Ha töményen vetted az aperolt, akkor igen, azzal azért kell még csinálni. Megy bele a pezsgő, vagy a hugó, vagy a prosecco. Na, itt van tündér velünk a cseten. Ezt már szeretem, mikor a forramáztok értem tőlem miattam, gyertek bitangok, várlak benneteket. Szeretettel, bitangyoradio.com. És Tika írja, gyere tündér! Forra így is úgy is kapod az ívet, mint legalább van esélyed megvédeni magad. Nem verekszik, ne fertíti, az csak egy kis paskolás.

közben megérkezett Kardos Szilárdunk is. Szia kis oroszlán, szép szombat estét kívánok mindenkinek, jó zenélgetést neked! Jó zenehallgatás, jó kikapcsolódás, pihenés, ha lefárasztott a kis hercegnő. Itt van az én babám. Szia babám, klassz műsít, puszi! És ott van Erika, már is írja tutit, aperol, prosecco, narancskarika, szóda. És már meg egy kis jégkocka. Na hát, musukának is.

0: Figyelem, figyelem, nekiállunk lemezezni.
1: Nyolcvanas is a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok is.

1989-es a Maxi lemez. Három láda német sláger között találtam a hat lemezt. All around the world. Lisa Steinfeld.

angol énekesnő, dalszerző, színésznő. 1980-ban kezdődött a karrierje, amikor megnyerte Scrack for a Star című énekversenyt.

0: ölelni.
1: Puszi ölelés oda is. Nem így mosom a lemezeket, nézd meg, hogy mosom a lemezeket, de már láttad is, hogy hogy mosom a lemezeket. Így polírozni tudnám.

dal eredeti 1966-os. Jelen esetben 1989-ben járunk. És hát a Ronnie's Pop Show lemezek mellett beleakadtam egy újabb kollekcióba, amit szeretnék összeszedni majd. Itt fantasztikus. Szóval fantasztikus. 13 dal van a lemezen.

bizonytika, mert mindenütt jó, de a legjobb otthon. Nem szoktam ennyire eldobni a szabadságot, ugye júliusban szoktam hazamenni, akkor van édesanyám születésnapja. De hát tavaly ősszel megbeszéltük a csajokkal, hogy Debrecenben a virágkarneválon én speciál még soha nem voltam. És ha már úgy adódott, hogy tündér szíves meghívásának eleget tehetünk, akkor teszünk is. Ú, de jó az a lemezmosós kép.

Az, hogy a szürke kisegében mákvirágnak tilos felvonulni, hát én nem fogok felvonulni. Én csak gyönyörködni fogok azokba, akik felvonulnak. De hogy mákvirág az tuti lesz, nem is egy, legalább három.

hatalmas nagy puszim, és öleli sem doktor Annának is. Gyere, baby, gyere! Közben Juditka írja, hogy ez annyira jó zene, de szerintem a franciára írtad még, ugye?

Laci, figyelitek, Tündér berakta a képet az ujjáról, ami be van kötözve, szóval azért figyelt a csaj, hogy azért ne olyan ujja sérüljön, amire még szüksége lehet.

Sunshine az van, hallom, nagy dolog történt odahaza, hűlt a levegő. Legalább egy picit. Remélem, hogy azért mindenkinél esett az eső, bár tudom, hogy nem mindenkinél esett. Anyunál dobozon tegnap olyan felhőszakadás volt, 40 percet beszélgettünk, mert esett az eső, és úgy fő volt, lelkesedve a drágám, olyan aranyos volt. Körülbelül tegnap a 40 perc alatt 25-ször hallottam azt, hogy kérdezi tőlem, hogy hallod, hogy esik? Hallod, hogy júj, megint rákezdett! Nálunk nem esett sajnos, de a Dunai vízgyűjtő területen nagyon sok helyen, Németországban és Ausztriában is. Úgyhogy reméljük, hogy lesz ebből valami. Na, lombadázzunk egyet.

miért én nagyon szeretem Tündér tényleg, és nagyon egyedi ebben. Halálra lehet szívni szegénynek a vérét. Hát mondom, odaírom a csetre, hogyha odaérek, akkor meg fog mérgezni. És nem arra gondol, hogy ezt a hülyét ki kéne nyírni, mert máz agyamra megy, hanem azt írja, hogy a vérem csodákra képes. Tehát azt hiszi, hogy én azt feltételeztem majd, hogy a összevérzett salátát fogom megkapni.

látom, szólnom kell majd anyukámnak, hogy vigyázzon rám, mert hátul az emésztőbe fogok landolni. Szép kilátások, mondhatom. Check it out. It's 11:30. My hand is getting dirty. Snatching up things that probably can't be worthy. Now this is a... Hát, ősiesen bevallom, hogy nem bírtam a véremmel, ugye rendelnem kellett lemezt, és hát ez landolt nálam. Before you yawn, I've been there, swiped you and then

Közben azért én megtudtam azt, hogy mi az, amit biztos, hogy nem kell vinnem tündérhez, mert tündérnél is van. Törölköző. Tusfürdő.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Vida Erikáékat, és szia drága, jó műsorvezetést! Már vagyunk, hallgatunk, szép estét neked és mindenkinek, puszilunk! Hát én is benneteket, neked is, meg Lacinak is, nagy puszi, nagy ölelés!

pöttyös bugyi, nem tudom, pöttyös bugyi van-e. Nylonkát.

Leslie azt írja, hogy rossz az, aki rosszra gondol. Hülye, aki nem. Hát én nem így tudom. Én úgy tudom, jó az, aki rosszra gondol.

Azért botrányos, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. A cseten már legalább 10 szurkodják a Vudu babámat. A Rednex. És a Koton szemű János.

old pop in a ok. Mennyivel jobb az, ahogy én mondtam? Illetve ezt is én mondtam.

Köszönöm szépen, Suncorgó! Kicsit sercegős, de hát elég nagy csoda. Szóval azért a 90-es évekből lemezeket találni, főleg így válogatás lemezeket, mert új nyomásúak azok vannak. Az előző is például egy új nyomású lemez volt.

Miközben itt van velünk Rostási Zoli is a háttérben. Azt mondja, hogy megkóstolta a bum-bum rumot, de nem nagyon ízlik, úgyhogy így sporolt, mert hogy nem fog otthonra venni. És hát kerékpározik. A szomszéd faluba megy a barátjához.

Iliannám, hogy recseg, de imádom én is. És ezért ez már nem lesz jobb. Tehát elárulom nektek, hogy már nem lesz jobb. Szóval ez egy új nyomású lemez. Az előző pedig hát már megélte ezt azt. Szóval nem lesz jobb, mert ma nagyon rendes kislány voltam, és átküldtem mindent az ultrahangos mosóval.

És akkor jöhetnek a bla bla bla bla bla bla bla bla bla gifek. Nem nagyon pörög a nyelvem, szóval saját bevallásom szerint is egy kicsit álmosan indultam neki ennek a mai délutánnak.

Amikor meglátok egy csokit, két hangot hallok a fejemben. Edd meg a csokit, a másik. Mi van, nem hallottad? Nem vagyok nagyon nagy csoki evő, hála a jó Istennek, mert ipari mennyiségű csokoládé van itthon, ugye, amikor megyek haza. Mégse lehet üres kézzel menni. Úgyhogy egy pár táblával beszereztem.

Na hát, aki ismer engem, közel 4 évvel ezelőtt szerettem bele ebbe, vagy hát igen, csak 4 évvel ezelőtt szerettem bele ebbe a fantasztikus David Hasselhoff zenébe. Szoktam is játszani.

Szerintem a szeretlek szó után a zsötem a második legszebb. Szóval először a magyarok szeretlek-e, aztán jöhet a franciáké. Hát a német az csúf, így lívedik. Jó, hát az a...

tudósok azt állítják, minden darab csokoládé, amit megeszel, 2 perccel rövidíti az életedet. Kimatekozta, úgy néz ki,

Közben én megtudtam, hogy hol van Magyarország legszebb buszmegállója, és hát kaptam róla képeket is, és ezt abszolút aláírom. Mórágyon

Bizony Tika szól, jegyezd meg, Mórágy. Közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm apusomat is. Szia kis bundás, jó adik neked sok szület.

Szerintem ez nem mostani, de talán Rostási Zoli majd, ha hallja, akkor megerősít benne, hogy talán én ezt már láttam. Vagy nála, ő osztotta meg már valamikor régebben. Vagy a Facebookon jött velem szembe, nem tudom. Amikor végleg elzavarsz. Négyes Street és a Hadd menjen.

pedig jó zenehallgatás, jó csetelést kívánok. Én nem hiszem, hogy közel van Bajához Mórány.

Nyári Zápor, Lofti Begivel és Rúzsa Magdival. És közben érdeklődnék Rostási Zolitól, hogy te most akkor hol biciklizel? Igen, baj a Murány, kb. 30 km, ezt idáig ér.

baján tudok finom halász. Hát legalábbis, amikor utoljára arra jártam, akkor nagyon finom volt a halász. Csak ott volt a pincér egy kicsit szarkasztikus kedvében, amire nagyon durva választ kapott. Úgy érdeklődtem, hogy van esetleg valami édes vörösboruk. És azt mondta, hogy hát csak száraz vagy félszáraz van, ha édes bort akarok inni, akkor menjek a Tesco-ba. És ez úgy olyan, szóval egy kicsit olyan érdekes volt számomra. És hát Andi mikor spontán, már pedig ilyenkor nagyon spontán tudok lenni. Mondtam neki, hogy hát jó, hát a Tesco-ba nem megyek el, de különben megnézzel rám, úgy nézek ki, mint aki szárazon szereti.

0: most.
1: Hát aztán most már édes fekete vagyok. És közben eldumáltam az időt, és nem indítottam el a magyar lemezeket, na, de majd mindjárt. Akkor Save Your Tears, egy kis kitérő még. The Weeknd.

válasz nem volt, megkérdezte, hogy akkor esetleg félszáraz jó lesz, vagy mit csináljon most, és akkor mondtam, hogy akkor esetleg félszáraz jó lesz, köszönöm szépen. Kérek bele kólát. És elment a bácsi vörösen.

0: nincs a nyáron hó.
1: Party, Feed Betty Love az albumunk. Egy szép citrom, sárga lemez. Igaz, babám? De nem van.
0: Gyedd el magadat, egy kokuszdió tetejéről batogzik a vakulat, az ananász friss leveben csorog a szádba, és jégcsapok lúgnak a szádba.
1: 94-ben énekelték, hogy miért nincs nyáron hó.
0: Most

0: És a nyáron hó.
1: Miért nincs nyáron hó? De nem van. Azt írja apus, hogy kipihent vagy hallott. Nem, ez pont a fáradtság, hogy most úgy már mit tudom én, a henyélhetnékem lenne.

Anikát az a kérdés foglalkoztatja, hogy amikor a szél nem fúj, akkor vajon mit csinál a szél? És Szürke kisegér megadta erre a tudományos választ. Addig beszívja a levegőt, hogy aztán legyen majd mit kifújni.

Na hát erről nekem eszembe jutott. Az a bizonyos négy után. Most jön a baki, mert hogy ebbe bele fog a

volt-e Lárise, Ucsenyica, valami ilyesmi volt. Nyitonyát szusztulje. Van még remény, ha minden nap 4 éven keresztül beleverik az emberbe, akkor legalább jelenteni tud.

Visszautazunk egy kicsit a 80-as évek szombatesti diszkójával. Egy Bonnie M. Megamix 88-ból pörög már.

bármilyen csokinak ellen tudok állni, kivéve ezt. Bármilyen csokinak ellen tudok állni, kivéve ezt. Erika tudja, mert mikor ott vagyok nála, a párnámra kapok csokit. Jó gyerek!

Hát nem vesztem el. Csak elpakoltam az eddig lejátszott lemezeket hamar gyorsan. 19 óra 48 perc van, a holnapi napon 10-től, vagy szerintem inkább fél 10-től, ahogy szoktam, ha csak nem lesz előttem valaki, egyelőre

Krisztika írja, fél tíz lesz az a tíz, tehát mondom, ha rajtam múlik, akkor én mindenképpen itt leszek. Tehát olyan 9 óra környékén már beszoktam köszönni a csetre, és fél tíz környékén szoktam.

Na hát azt mondják, hogy húzzuk meg a Margót. Lehet róla szó, meghúzzuk a Margot, akkor mindenki elmegy aludni.

Nefertiti nagyon szíves. Maskorának meg üzenem, hogy ott a 28-as már bekészítve. Mika nem nyilatkozik. Maskor azt mondja, latex nadrány. Mika legalább az alfa papucsot vállal már be. Azt bevállalja, mert az nekem is volt még. Alföldi. Nem alfa, alföldi papucs. Leskelődik a katona.

Money. Nem, ez még nem a 28-as. De jó hallod, hogy abban. Mindig a Stars on the 45.

és hát azért közben vannak, akik írják itt a háttérben, hogy sajnos nem tudnak maradni, mert program van. Nagyon kellemes estét kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Legyen olyan a mai estétek, amilyennek szeretnétek, és ha tehetitek, akkor holnap 9:30.

a tündér, hogy ő is ugyanígy van vele, hogyha abbát hallgat, akkor ő neki bizony kell a Mamma Mia film. Hatalmas élmény volt. Tavaly évben ugye Mimikékkel, Musuval voltunk Mamma Mia musicalen, ha tehetitek, és még nem láttátok, nem tudom, hogy most ugye játsszák-e. De mindenképpen nézzétek.

Hát egy hét alatt ez a második album, amiben így bele sikeredett nyúlnom. Ugye a múlt héten egy Metal Rock Balladák című lemezt sikerült vennem, amiről már játszottam is nektek dalokat. Ez pedig egy Power of Classic Rock, ahol a londoni szimfonikus orkesztra játsza. Jelen esetben a Power of Love-ot.

Nagyon érdekes különben. Holnapi napon majd elhozom nektek Michael Jacksonnak a Thrillerje ebben az orkesztra verzióban. Nekem nagyon bejövős volt. Na még egy utolsó lassú rock ballada, mielőtt teljesen elaléltok. Ők a Scorpions és a Still Loving You, itt a Bitangyó rá.

Na, legyik legújabb, legkedvesebb kis lemezem, amit szintén már játszottam nektek múlt héten. De most úgyis ráadás van, most beleférne. Kicsit fölrázlak még benneteket.

lemez borítóján látszik, hogy 1985-ben, októberben, novemberben és decemberben hol koncertezett a csapat.

0: Na még egy rock, aztán váltani fogunk.
1: All right. You wanna dance?

Billy Idol. És a Money Money. Yeah, yeah, igen. Kapsz egy pontos labdát. Ügyes voltál. A buksi egész nap dolgoztál a konyhában.

Igen, tőlem kaptál egy mezei piros pontot, és ezt hát megkaptad most ott a cseten kép formájába is. Ugye tőlem azért kaptad a piros pontot, mert ügyes voltál, egész nap a konyhába tettél, vettél, ténykedtél, befőztél. Mondjuk azt még nem tudjuk, hogy ügyes voltál, mert hát azt majd ha megkóstoljuk, akkor megtudjuk. Egy biztos, mindent beladtál.

kicsike. Azért pont. Tudod? Tehát a pont az nem egy gömb, hanem az egy pont. A mező az pedig egy szép, nagy, zöld gyep, ha esik az eső. Tehát akkor egyértelmű, hogy a piros pontot sokkal kisebb, mint a nagy fű.

bevallom nektek őszintén, hetek óta, mikor kóbászolok a balha piacon, akkor abban reménykedem, hogy egyszer csak valami unikornis-szerű jószágra akadok.

kis Rumlicking Mix itt a Bitangyó Rádióba alvás előtt. Na meg persze, mielőtt meghúzzuk a Margót,

És azt is elárulom azoknak, akik még itt vannak és kíváncsiak, hogy ugye hétfőn a szokott időben 18-20 óráig leszek itt veletek, és kedden ugyanígy Roni helyén, mert Rolival most szabadságom, 18-20 óráig. Hát hogy akkor majd még mit hozok, mivel köszönök el tőletek szabadság előtt, azt még nem tudom, de ugye jövő héten

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
4: night? I don't know. Yeah. One, two.

0: This was a journey with Cyber Dreams.
1: Itt a Café, a Pitangió Rádióval. Csak így nyentszek meg. Don't Wolf Attilával.
2: Ami tumana! Y venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi

0: Pihalmi Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Music Mixbox MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

Yeah, let me be.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.